Magnum Savi. Hiszen a homlok világban, hol a kényelem az úr, a harma.